0: Shiva uses. Thanks, all guys.
1: Yeah.

viszik, akár a puput neves hivatalból. Nem is hiszik azt a sárvízbéli úriemberek. Nem is tudják, hogy mi a jó. A szegényéket, amikor van, ez is. Tele van velük mind a két pofájuk, hát szeretem én. Megkaptam már, hogy 8-10 darabot áll a magasságos megváltozás. A maga hasonlatosság.

reach this. This point where

Sziasztok, ez a Tilos Rádió, azon belül pedig a japán zenei műsor, és ezen a héten is konzervadás van egy kis japán kiruccanás miatt, meg még majd a jövő héten is az lesz, mert a múlt héten is az volt, és most ezen a héten egy januári jazzesebb adás megy le újra, és ne feledjétek, programajáró ugye végére, hogy jövő héten kezdődik maraton. Ennyi volt a programajáró, most meg fél 11-ig japán zenék.

Rasmus.

Maman Coca-Cola.

0: Sziasztok, ennyi volt már a japán zenei műsor, és jövő héten újra egy konzervadással folytatjuk majd, viszont egy egészen különleges konzervadással, ugyanis talán még emlékeztek, hogy tavaly a Maraton Eclectic napján élőben is volt Nippon Groove DJ set kint a kertben kora este, és ez megy majd le először rádióban jövő szombaton, aztán később a tervek szerint felkerül majd Mixcloudra is, de a debüt az jövő héten lesz természetesen hozzá passzintva időben a maraton kezdetéhez. Szóval jövő héten szombat reggel ugyanitt Tali.
1: Hello Tilos Radio, this is the show formerly known as Expat, and this will be a repeat of a show recorded February this year with Alexandra and Chip, who are the co-founders of the literary collective Rome. They have their book readings in Budapest and around the world of their own novels and poetry. And yeah, we discuss writing, autofiction, traveling to other cities for parties. And I hope you enjoy and you have a good weekend. And we'll see you again in 2 weeks' time. Until then, take care and bye-bye.

go all the way.

Thank you.

0: Na, sziasztok! Ez itt újra a Special Defect című műsorodás, ami Aga és Sári vagyunk, a Parár kollektíva tagjai. Felvételről megyünk, úgyhogy ne is próbáljatok meg minket hívni, sajnos. Azt, amit tudtok, az, hogy a műsor témája a fogyatékosság és a művészet összefüggése, ezt ugye az elejétől kezdve mondtuk, de hogy a bemutatkozó részünk ugye állandóan változik, és meglehetősen képlékeny, és úgy tűnik, hogy ez a jövőben sem fog változni, és ezért mostanában hozzá szoktuk adni, vagy tenni, hogy már a művészet is egy problémás szó, de a fogyatékosság még inkább, és ezért hangsúlyozzuk. Mi úgy gondoljuk, hogy a fogyatékosság az egy társadalmi szerep, és nem semmiképpen sem biológiai állapot. Továbbá a fogyatékosságot elég tágan értelmezzük, ami azt jelenti, hogy a mentális zavarokat, illetve tehát a pszichoszociális fogyatékosságot is beleértjük, és így az autizmust is, ami kapcsolódik a mostani vendégünkhöz is, Dír Zsuzsihoz, de őt mindjárt bemutatjuk, miután felolvastuk a speciális híreinket, tehát speciális hírek következnek.
1: Pályázati felhívás a 8. Magyar Speciális Filmfesztiválra. A Magyar Speciális Mozgókép Egyesület együttműködésben a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesülettel nemzetközi filmes pályázatot hirdet. A pályázatnak kettős célja van. Egyrészt lehetőséget kívánnak adni azon fogyatékossággal élő és pszichiátriai beteg, alkotó szándékú személyek számára, akik mozgóképben kívánnak valós vagy fiktív történeteket létrehozni, műveiket mindenki számára megmutatni, hogy ezzel saját világukba betekintést nyújthassanak. Másrészt minden olyan alkotót várnak, akiknek van olyan filmes alkotásuk, amely a fent említett személyekről vagy velük kapcsolatos dolgokról szól, tehát a film nyelvén beszél a fogyatékosságról és ennek kontextusairól. A pályázaton nyertes alkotásoknak a díjak a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület őszi filmszemléjén 2022. november 9-én kerülnek átadásra. Pályázhatnak fogyatékossággal élő emberek, intellektuális képességzavarral küzdők, pszichiátriai és szenvedélybeteg alkotók, stb. Autizmussal élő alkotók, szociális ágazatban dolgozók és érintettek, független filmesek, televíziós szakemberek, diákok és mindenki, aki filmjeiben a fogyatékosság témáját érinti. Téma megkötése nélkül lehet nevezni bármilyen filmmel, például fikciós filmek, játékfilmek, dokumentumfilmek, portréfilmek, animációs filmek, módszertani és PR filmek. A nevezett filmeknél megkötés, hogy az alkotások valamilyen módon kapcsolódjanak a sérült emberek világához, és ne haladják meg az egy órás játékidőt. További információkat lásd a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület honlapján.
0: Programok az akadálymentes szigeten. Az XS Landben fogyatékossággal élőknek segítő civil szervezetek és alapítványok várják a látogatókat interaktív játékokkal, sportprogramokkal. Itt minden kicsit más, mint a megszokott élményparkokban. Próbáld ki, hogy mire vagy képes, és garantáltan hasznos élményekkel leszel gazdagabb. Gyere, nézd be hozzánk, játsz, tanulj, tapasztalj! A Nem adom fel alapítvány például többek között vaklabirintussal, kerekes-székes akadálypályával, ülőröplabdával, szájjal-lábbal festéssel vár, de itt lesz még a Beszédes Kezek Kulturális és Oktatási Egyesület, a Demosztenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete, Down Alapítvány, illetve a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete is.
1: Na szóval, hát akkor szevasztok, én itt Aga vagyok, és akkor újra gyorsan elmondanám, hogy ez a Tilos Rádió, és a Special Defect legújabb adását halljátok. Sári már elmondta, hogy mivel foglalkozik a műsorunk, hálás is vagyok, mert mostanában egyre nehezebb ezt elmondani. Úgyhogy akkor én meg bemutatnám a mai vendégünket, aki Dír Zsuzsi. Nem olyan könnyű őt se bemutatni, mint a legtöbb izgalmas vendégünket. Zsuzsi irodalmár, történész, egyetemi tanár, autista, és hát ugye a Skatujának vagy az egyik szerzője, Zsuzsi, és így találtunk mi te rád. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezzel is indítanék. Ugye úgy találtunk rá a Zsuzsira, hogy szokás szerint keresgéltünk az interneten, és belefutottunk egy Emily Dickinson elemzésbe, ami mind a kettőnket teljesen lenyűgözött. Főként, mert nagyon régóta vadászunk hasonlót, és semmit nem találtunk. Tehát nagyon régóta keresünk olyan értő szemmel megírt elemzést, ahol végre ezzel foglalkozik valaki, hogy hogyan jelenik meg egy-egy fogyatékosság, illetve hogy hogyan lehet elemezni irodalmi műveket olyan szemmel, hogy keressük a fogyatékossággal kapcsolatos jellegzetességeket, de mégis maradunk valahogy az irodalmi elemzésnél. Most ezt, na jó, inkább megkérdezem a Zsuzsit, hogy hogy került a skatujába, meg hogy elmondaná a hallgatóknak egy kicsit, hogy mi az a skatuja, és hogy került oda ez az elemzés.
2: Igen, először én is szeretnék mindenkit üdvözölni. Köszönöm a bemutatást, szerintem ennyi elég rólam. És hogy kerültem a skatujába, és mi a skatuja, az egy sokkal izgalmasabb téma. Tulajdonképpen úgy kerültünk oda, hogy találkoztunk néhány nagyon jó fejpedagógussal a gyermekünk úgynevezett fejlesztése során. Nekem egy autista kisfiam van, autista PDA-s, és hát az ő tanulmányainak a rendezgetése során jutottunk el egy alapítványhoz, ahol iszonyú jó fej pedagógusok, nagyon-nagyon jó minőségű és jó odafordulással dolgoztak ezekkel a gyerekekkel. Ezekkel a gyerekekkel az mindenféle neurodiverzitással élő, eltérő fejlődésű gyerek, jelen esetben az enyém is ide számítható, és tulajdonképpen akik itt dolgoztak a gyerekemmel, Farkas Gyöngyi és Solt Anna, ők csináltak egy, hát nem is tudom, egy konferenciát elsősorban, ahol én is előadtam, és a múltkori részben megszólított Cseh Judit is előadott, és még sokan mások, Gyarmati Éva, Petri Gábor, stb. De ehhez kapcsolódóan létrejött egy skatuja weboldal is, és ezen rettenetesen sok olyan anyagot gyűjtöttek össze, ami tulajdonképpen az átlagostól eltérő fejlődésű, atipikus fejlődésű, nem neurotipikus gyerekek ről szól. Azt hiszem, hogy nem akarom mondani egy fejlesztéséről, mert nem szeretem, amikor fejlesztenek autista embereket különösen, de igazából ez az, ahol a szimbó és a skatuja tevékenysége valahogy így konvergál. Tulajdonképpen az a megközelítése ezeknek a pedagógusoknak, a Gyöngyinek, Annának és még a többieknek, akiket nem biztos, hogy személyesen ismerek, de együtt dolgoznak, hogy el kell indulni abba az irányba, hogy ezek az emberek, ezek köztünk élnek, ezek mi vagyunk, ezek az átlagostól eltérő fejlődésű vagy gondolkodású, másfajta működésű emberek, és el kell jutnunk a tudatosságtól, az elfogadásig, az elismerésig, a felhatalmazásig, ami inkább az empowerment szóval lehet, tehát hogy erőt adjunk a kezükbe, és utána a képviseletükig, hogy az életük könnyebb legyen a többségi társadalomban. És ezért rettenetesen sok információt tesznek fel a skatujára, és én is elkezdtem odaírni. És mivel, hogy én alapvetően irodalomtörténész vagyok, onnan indulok mindig el, hogy ha valamit éppen olvasok, és ez foglalkoztat, és ez valamire rímel ebben a témában, akkor azt megszólítom, és írok egy ilyen rövid esszét. Na hát így kerültünk mi a skatujába.
0: És éppen amikor ezt mielőtt publikáltad, éppen Emily Dickinsonnal foglalkoztál, vagy hogy volt ez?
2: Ez úgy volt, hogy megjelent egy könyv Julie Brown tollából, aminek az a címe, hogy Writers on the Spectrum. Ez sajnos magyarul nem elérhető, de tulajdonképpen ez egy nagyon könnyen olvasható, olvasmányos kötet, 4 híres íróról rántja le a leplet. És a lepel lerántás az Emily Dickinsonra is kiterjedt. Rajta kívül még James Joyce, Andersen, a meseíró Andersen, Hans Christian Andersen, és ki a harmadik? Lewis Carroll. Igen, Lewis Carroll, aki az Alice csodaországban és egyéb országban, tükörországban írta. Őrőlük tulajdonképpen a műveik és az életükről maradt feljegyzések alapján, hát nem is tudom, hogy bebizonyítja talán ez a jó szó, vagy szembesíti az olvasót, hogy ezek bizony nem neurotipikus emberek voltak, és ez bennük a különleges, ez bennük az, ami közös valamilyen szinten, és ez az, ami az olvasóknak olyan borzongatóan más, és talán modern. Úgyhogy én ezt olvastam, ezt a könyvet, és utána elkezdtem Emily Dickinsont olvasni, és ahogy Aga itt az előző beszélgetésben említette, nem lehet letenni.
1: Nagyon jó, igen, kegyetlen. És nem lehet lefordítani, és te ennek ellenére ezzel próbálkozol, ami külön érdekes. Erről egy picit mesélnél?
2: Igen, hát én ilyen... Igen?
0: Bocsánat, hogy beleszólok, mert a fordítás az egy külön ennek mindennek a lefordítása, de hogy miért mondasz egy példát, ami ebben a könyvben, a Julie Brown könyve benne volt, hogy miért gyanítható, milyen mondatokból, mondatszerkezetekből, vagy mondatképekből gyanítható, hogy ezek az emberek mondjuk egy úgynevezett spektrumon vannak.
2: Hát Emily Dickinsonnál maradva, ha bár azért összeérnek a szálak a többiekkel is, Emily Dickinsonnál maradva tulajdonképpen egy ilyen elég tetemes lista az, ami idézetekkel alátámasztva ő összehozott. És igazából nem tudok vele vitatkozni. Egyrészt azért, mert én nem vagyok neurotipikus, úgyhogy nem tudom, hogy ebből mennyi az autizmus, és mennyi mondjuk Emily Dickinson saját személyisége és családi traumája, és nem tudom micsoda. De a másik pedig az, hogy azért nem tudok vele vitatkozni, mert pontosan azok a dolgok kerültek felsorolásra, amiket én érzek, amikor írok. És mivel én nagyon gyakran írok, más se csinálok, csak írok, elég sokszor szenvedek különböző dolgoktól, és ezek az én küszködéseim, ezeket így érdekes volt olvasni, nem hasonlítanám magam Emily Dickinsonhoz, de a küszködés ott van. És az a látásmód, azt hiszem, ahogy a szöveghez mi tudunk, nem tudom, ahogy a szöveghez viszonyulunk. Úgyhogy egy pár ilyent mondjak, csak hogy ne ilyen absztraktan. Igen, az egyik az az, hogy egy borzasztóan posztmodern állapotban él az autista író legtöbbje. Nagyon sokan, tulajdonképpen ez Julie Brown az ekoláliához hasonlítja. Az ekolália, amikor az embernek beleragad a fejébe valami, és akkor azt úgy ismételgeti. Akár nem beszélő autistáknál is lehet észlelni, hogy mondjuk meghallgat valamit a rádióba, és utána azt szóra ugyanazzal a hangsúlyjal elmondja. Így beragad az agyba. A egyes szófordulatok, vagy akár egész szövegek. Na most ez, az, ami beragad, az ki is jön. És akkor az összetevődő szövegekben nagyon sokszor más előzőleg hallott vagy olvasott szövegek megjelennek. Ezt mondjuk az Ulysses-ben James Joyce-nál abszolút látható. Tehát, hogy ilyen óriási posztmodern idézettár. És nem mindig tudjuk megmondani, hogy honnan jön. Ezek a memória darabkák, szövegdarabkák. Ez például nála szerintem még nem kutatta senki. Nekem rögtön ugye föl

0: Nagyon fontosnak tartottam Judittal a beszélgetést, mert a rész és egész viszonyáról kérdezgettétek. Ez például nagyon ki van emelve Emily Dickinsonnál, és én például személy szerint szoktam harcolni azzal, hogy elveszünk a részletekbe. Elveszünk a leírásokba, elveszünk a pontosságba, és a szintézis és az ilyen óriási távlatok az nehéz. Tehát, mm-hmm. hogy összehozni valamit ilyen nagyot, az nehéz. Például Julie Brown megjegyzi, hogy Lewis Carroll ugyan írt egy regényt, de az olyan kis kártyalapokból áll össze, amit össze is keverhettünk, és úgyis ugyanannyi értelme lesz az Alice csoda országbannak. Ilyen epizódok. Nem látjuk ezeket a következményeket. Szoktak pszichológusok adni ilyen kártyákat az autista gyerekeknek, hogy rakják egymás utáni sorrendbe, hogy mi történt, ilyen bugyuta kis történetek, és néha nehéz, mert nem látjuk, hogy mi után következett.
1: De mondjuk Judit, ugye az előző műsorban arról beszélt, hogy végül is maga az egész az megvan, eljut aztán egy idő után a végére, és a fejében az ott van. Igen. Ez egy ilyen a külső szemlélőnek talán tűnik úgy, hogy nincs meg az egész.
0: Amikor ilyen nagyobb lélegzeteket kell írnom, lélegzetű műveket, nem lélegzeteket, akkor érzem, hogy szenvedek, hogy legyen egy ilyen narratív történet. Tehát hogy az egész ott van, de hogyha mondjuk úgy nézed, hogy meg tudjuk-e festeni a Sixtusi kápolnát, egyébként Michelangelo-ról szokták mondani, hogy tuti autista volt, én nem tudom, hogy meg tudnám-e festeni a Sixtusi kápolna plafonját, kisebb dolgokat tudnék megfesteni, és egymás mellé rakni, de lehet, hogy ez én vagyok, szóval nem tudom. De az egész biztos, hogy az írók környezetében ezek a részek, ezek fontosak, és nagyon hiperfókuszáltak. Ez a különleges érdeklődés, a részletgazdagság fontosabb, mint a nagy átfogó történet. Inkább így mondanám, hogy fontosabb, nem lehetetlen, csak hogy a hiperfókusz az fontosabb. Azon kívül borzasztóan be tud szorongani az ember attól, hogy mennyi random, véletlenszerű dolog jöhet közbe, és ezek mind egyformán fontosnak tűnnek, és ebbe úgy el tudunk úszni. Ezt például Julie Brown megjegyzi, hogy ettől, a felismeréstől az autista narratíva valószerűbb, mint az a narratíva, amire egy neurotipikus így szuperimpóz, tehát hogy így ráhelyez egy ilyen okokozati viszonyt és folyamatot. Tehát, hogy ez a randomizáltság különben megjelenik szerintem a vizuális művészetekben is, hogy ilyen patchworkös, ilyen részletes, nagyon, nagyon pici részletekre van lebontható dolgokról van szó. Tehát, hogy amikor így elkezdenek egymás mellett futó szálak létjogosulttá válni, az, na, ott az érdekes, ott van az autista élmény szerintem, amiről Julie Brown beszél. Egyébként meg akarnék említeni, hogyha lehet egy filmsorozatot, amiben most az utóbbi időben beleeste. És nagyon ilyen. Nem tudom, hogy ismerőse a Community nevezetű filmsorozat.
1: Nem. Nekem nem.
0: Totál meta az egész, teljesen. Ez egy ilyen közösségi népfőiskoláról szól Amerikában, és van benne egy teljesen autista szereplő, akit természetesen egy neurotipikus színész játszik, viszont aki írta, és ez a fontos, aki írta, Dan Harmon, ő nem neurotipikus, tehát ő neki van valamije, ami az átlagostól eltér, és innentől kezdve ez az egész film, nem filmsorozat, ez egy sima sorozat, teljesen ilyen metafikcióvá válik, állandó idézetek vannak benne, folyamatosan tehát ilyen referenciák, hivatkozások vannak más filmekre, sorozatokra, tehát hogy az egész egy ilyen tükörlabirintus. Teljesen stupid az egész, ez vicces, de hogyha belegondolsz a rendszerébe, akkor megpillantható az, amiről Emily Dickinsonnál beszél Julie Brown.
1: Azzal a kérdésére gondoltam, csak hogy megmaradjunk egy ilyen

0: piros fonálnál.
1: Igen.
0: Mert a fordítást kérdezted aggal, hogy
1: Igen,
0: arra tényleg,
1: tényleg
0: térhetünk, mert ez egy érdekes rész.
2: Annál is inkább csak egy félmondat elejéig, hogy én már a Cseh Juditot is provokálgattam ezzel, hogy én tényleg úgy tudtam, hogy hát az autista embereknek a verbalitása az mennyire általában gyengébb, és tök vicces, hogy itt vagy te a második autista vendégünk, és így iszonyatosan erős a verbalitásod, meg a Juditnak is, és ez nekem tök vicces, és nagyon örülök, hogy a hallgatók már, plusz a tény, hogy itt vagytok, és így dumáltok, szerintem már ez hát meglephet embereket, meg átalakíthatja a képet erről. Szóval ez nekem így különösen érdekes, pláne, hogy hát ezt már mondtuk, hogy fordíthatatlanok Emily Kéza versei, vagy mondjál példákat is, hogy miért. És tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán hogy kezdted el fordítani, meg milyen autistaként egy ilyet fordítani?
3: Nagyon furcsa, mert én nem mindig érzem, én nem szeretek verseket olvasni annyira, mert nem mindig érzem én azt át, hogy nem azért, mert én érzelemszegény robot vagyok, hanem én nem tudom, én szeretek szociológiát olvasni, meg ilyeneket olvasok, na. De amikor Emily Dickinsont olvasok, akkor majdnem ilyen mindent elsöprő tud lenni, amit én megpróbálok kerülni úgy általában az életben, hogy ilyen nagyon furcsa érzéseket keltsenek szövegek, meg képzőművészeti alkotások, mert ez olyan sok, sok. És a Emily Dickinsonnál néha úgy érzem, hogy belelát az ember veséjébe, de szerintem neurotipikus ember is úgy látja, hogy belelát Emily Dickinson a veséjébe.
2: Igen.
3: Mert, és azt hiszem, hogy itt van az ő zsenialitása, és ami miatt őt transzcendentalista költőnek is szokták nevezni, hogy az ilyen teljesen mondén és mindennapi dolgokat ki tud olyanra tágítani, hogy halál, meg szerelem, meg rettegés, egzisztenciális horror, minden van benne. És én teljesen egyszerű szavakkal, mint egy kedves kis háziasszony. Úgyhogy ha fordítás, és az ilyen saját élmény, akkor van egy olyan verse, és megegyeztünk veletek, hogy először elmondom angolul, hogy az angolul értők lássák, hogy mennyire nehéz lefordítani, és utána megpróbálok egy magyar fordítást mondani. Van egy olyan verse, ami elég rövid, és magyarul úgy van lefordítva, hogy úgy éreztem egy szakadék Gergely Ágnes fordítása, de az eredeti az úgy hangzik, hogy I felt a cleaving in my mind, as if my brain had split. I tried to match it seam by seam, but could not make them fit. The thought behind I strove to join onto the thought before, but sequence raveled out of reach, like balls upon a floor. Ennyi a vers. És ezt úgy fordította le Gergely Ágnes, hogy úgy éreztem egy szakadék, hasítja szét fejem. Az autista beszól, hogy egy szakadék nem fogja széthasítani a fejedet. Illesztgetem egy két tekét, de nem megy össze, nem. A mögötteshez kapcsolnám a nyílt gondolatot. Szétsiklanak, mint padlaton, üveggolyóbisok. És itt van a borzasztó nehézség ennek a dolognak, hogyha elolvasol nagyon sok Emily Dickinsont, akkor tudni fogod, hogy ő nagyon sokat hímzett, meg vart. Ő egy ilyen nagyon jó kislány volt, házi munkákat végzett, folyton takarításról ír, meg hímzésről, varrásról, főzésről, ilyenekről. És innentől kezdve az, amikor azt olvastad, hogy but sequence, ugye az előbb beszéltünk a szekvenciákról és az egymás után követésekről, hogy mennyire nehéz, but sequence raveled out of reach, like balls upon a floor, ez nem üveggolyób is. Ezek pamut gombolyagok, ami leesik a padlóra, és elgurul egy millió irányba. Úgyhogy ez például egy nagyon érdekes vers, ez az, amit ünnepelnek benne, hogy ennyire domestikált dolgokról írni, ilyen bonyolult problémákat. Igen, hát ez tudja. ezt tudja Emily Dickinson, és ez az, amit nagyon nehéz lefordítani.
0: Ez nagyon jó volt, hogy felolvastad angolul is, és magyarul is, és úgymond véleményezted.
2: Igen, ilyet még. Én amivel kapcsolatban nagyon szívesen hallanék, amiről írtál is be az elemzésbe, egy icipicit idézek is tőled, nagyon jól megfogalmaztad, hogy a versei belépést engednek egy szenzorosan hiperérzékeny világba. És akkor tényleg így éjszaka egy csomó versét elolvastam, és nagyon durván, és ez annyira jó, hogy ugye ez az egyik témát szokott lenni, hogy ugyanannyira nehéz megértenie a neurotipikus embereknek az autistákat, mint fordítva, és hogy mennyire nehéz egyáltalán találni egy kommunikációs csatornát, ami működik, és hát ezek a versek azok ilyen szempontból nézve, mert hogy ez, amit úgy senki nem tud igazán elmesélni, hogy milyen lehet, tényleg így, tehát egy-egy ilyen verset elolvasva, és nem tudom, írtál-e ki példát ilyen versről, ha esetleg van, akkor annyira király lenne.
3: Van ilyen
2: akkor, vers. Akkor átadom a szót, hogy mindjárt meghallják a hallgatók, hogy milyen ez, milyen szenzorosan túltelítődni.
3: Szenzorosan túltelítődni borzasztó. Az egészen biztos, és ez Julie Brown is megjegyzi, hogy nagyon sokszor észlelhető a Emily Dickinsonnál a töredékeibe is, meg a verseibe is, hogy neki is túlhallása volt. Én mindent megértek mindenkit, akinek túlhallása van. Rettenetesen tud zavarni, összezavarni.
2: Elmondanád, hogy mi az a túlhallás?
3: Hát nem tudom pontosan. Az van, hogy én félig majdnem süket vagyok, tehát az egyik fülemre én nem hallok jól, de ettől függetlenül túlhallásom van, úgyhogy ezt magyarázza meg, akinek van kedve, én nem tudom. A túlhallás így, mint élmény, az, hogy a zajok, minthogyha a fejedet ütögetnék belülről. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem nagyon nehezen tudok elviselni, és ez egy ilyen szenzoros élmény, ami akár fizikai fájdalmat, vagy kognitív összezavaradást okoz. Mondjak egy példát, nem vagyok túl büszke rá, de nagyon vicces volt utólag. Egy ilyen kisebb társasházban laktam Angliába, ahol állandóan bekapcsolt a füstjelző, és iszonyú hangja volt, tehát hogy valami borzadály volt. Most az engem olyan módon zavart meg, hogy ahogy kiléptem a lakásból, és nagyon hangossá vált, mert nem a lakásunkba szólt, hanem a lépcsőházba, onnantól kezdve tehát így neki megyek falaknak, meg nem tudok kimenekülni elég gyorsan onnan, és hát én sajnos, ahogy megpróbáltam ott a lépcsőházba navigálni ez alatt a szörnyű hang alatt, én bementem egy teljesen vadidegen ember lakásába, egy másik emeleten, mert annyira összezavar. Ez Emily Dickinsonnál például, mondok neked olyanokat, hogy írt egy ilyent egy levélben, hogy a csend adománya a fül számára felülmúlja a hangot. Mély kélyes érzés a februári ereszek csepegése. Rózsaszín lesz tőle a gondolat. Ezt tett írta. És elég sok helyen, ami a következő vers, amit elővettem, ott is látszik, hogy ezek a hangok, ezek az agyában kaparták ott a felületet, tehát hogy őt borzasztóan zavarta egy csomó hang. Szerintem.
2: Én csak, hogy arra gondolok, hogy van ennek egy olyan oldala, legalábbis nekem most lett egy ilyen benyomásom, de akkor javíts ki, hogyha rossz benyom, vagy téves benyomás, hogy ezt lehet nagyon élvezni is. Tehát, hogy van egy-két olyan vers, amiket így elolvastam, ilyen, hát tényleg tök jól írod ezt is, hogy nem csak képként jelenik meg, hanem még így neurotipikusként is, ugye, hogy azt érzed, hogy úgy egy ilyen zsongás támad körülötted attól, ahogy leírja, és hogy van, amikor azt érzed, hogy olyan, mintha, nem tudom, mint valami szuper jó drogélmény lehet, hogy minden zsong, és volt valami méhecskés vers, persze.
3: Nagyon sok méhecskés verse van.
2: Ahol ezt éreztem, hogy az pont egy ilyen nagyon boldog, de ilyen nagyon izgatott állapotnak a leírása.
3: Igen, szerintem ez egy stimuláló érzékszervi dolog is lehet, abszolút. Tehát, hogy nem csak ilyen horror. Én például vonaton írok. ahol mindenki pofázik, meg megy a vonat hangja. Tehát ugye ez paradox dolog, mert nem bírom elviselni, valaki mellettem csámcsog, mert ez olyan, mintha csapkodnák az agyamat, de hogyha a legjobban mentálisan úgy vagyok ott, hogyha megy mellettem a vonat, és én szoktam ilyen hangokat is, ezek a noise.com, meg ilyeneket berakni a fülembe, hogy működjön az agyam. Úgyhogy, ja, ez egy nagyon érdekes kérdés, és ráadásul ugye, mivel a szenzoros élményeket keresi is az ember, hogy jó lessen neki, ezzel az autisták is így vannak. Úgyhogy igen, van egy csomó, a kert az mindig egy olyan hely, ahol ő jól érzi magát, és ott ez a zsongás, meg ez az ereszcsepegés, ez fontos, ez jó neki.
2: Egyébként most ez kicsit off-topic, de szerintem fontos, hogy ő említetted, hogy ugye van PHD-d, és szerintem azért lenne jó, ha egy picit elmesélnéd az előzményeidet, mert biztos vagyok benne, hogy vannak olyan hallgatók, akik érintettek, és akiknek szerintem ez nagy löketet adhat. Elmesél? Igen.
0: Igen, azzal kapcsolatban pont erre akartam is elkérdezni, mert hogy most még tegnap, vagy tegnap előtt átküldted egy újabb írásodat, a Vörös Sándorosat, és abban van egy ilyen iskolai téma, amiről ugye, ami itt kapcsolódna ugye te iskolai élményedhez. És aztán...
2: Ráadásul az Emilyről is lehet tudni, hogy elkezdett egy iskolát, ahonnan a bátyja kihozta, és teljesen. Tehát, hogy én nem találtam meg a magyarázatot, hogy mi volt a mögött. Tehát, hogy valami ott... Te tudsz esetleg Zsuzsi részleteket, hogy az Emilyvel mi volt?
3: Nem tudom, hogy az iskolából miért vették ki... De sejthető.
2: Igen, lehet.
3: De ő nagyon jól teljesített az iskolában, tehát hogy őt elismerték azért szerintem. Egyszerűen sok, szerintem. Tehát, hogy ő az az ember lehetett, akinek ez sok. Mondjuk az apukája se volt olyan nagyon...
2: Tipikus.
3: Igen, tehát ugye az ő édesapja azért nem hitt abba, hogy ez jó, hogy a nők össze-vissza mindenfélevel tömik a fejüket. Úgyhogy azért ez is benne lehetett egy ilyen sima posztviktoriánus, hát vagy viktoriánus Amerika. Nem tudom, hogy pontosan miért jött el az iskolából, de arról viszont szeretek érintettek szüleinek beszélni, neurodiverz gyerekek szüleinek beszélni, főleg a neurotipikusok, hogy ez nem veszett fejszennyele, ez az iskola ügy. Egyrészt, amit a Vörös Sándor, ami a Skatuján megjelent legutoljára, a Vörös Sándoros gondolatmenete, ugye az iskola az nem egyenlő ugye a tudással, ezt elég sokszor el kéne ismételgetni mindenkinek jó mélyen magába. És az iskola nagyon gyakran, egyébként a Skatuján van egy csomó írása az iskoláról, ami nagyon-nagyon jó. A Vámosi Gergő is írt a maszkolásról, ami szintén egy Emily dolog, hogy ez egy ilyen túlélési stratégia, ez a maszkolás az iskolában, és érdemes azért megnézni, hogy a csendes páriák és az osztály bohócai nem-e esetleg neurodivergensek, és attól viselkednek így, és nem mondjuk azért, mert nem tudom, szabadon engedik a liberális szüleik, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Úgyhogy sok-sok ilyen szöveg van a Skatuján. Nekem onnan jön ez a szöveg, hogy ugye nyilván én is jártam iskolába, mindig megpróbálom összerakni, hogy hány évet jártam iskolába. Nem tudom. Én állandóan iskolába jártam.
2: Vagyunk ezzel így egy.
3: Igen, de nem azért, mert szörnyű okos vagyok, lehet, nem értek máshoz, vagy nem tudom. De az általános iskola, az túl kell élni. Tehát, hogy ha valaki mondjuk, most nem akarok magamról beszélni, valaki mondjuk olyan, mint egy Emily Dickinson, akkor nagyon nehéz dolog az általános iskola. Nagyon stresszes, nagyon sok szorongást okoz, és hát talán nem túlzás, de egy traumatikus élményeket is tud hozni egy neurodivergens ember életében, hogy egy általános iskola. A középiskola az már egy kicsit kevésbé durva, És utána az egyetem az, ahol azt csinálod, ami érdekel, és a hiperfókusz hirtelen értékes dologgá válik. De az általános iskola az nehéz dolog. Szerintem az általános iskola sokkal nehezebb, mint egy egyetem. Én nem tudnám még egyszer elvégezni.
0: Tök jó, hogy mondod. Szerintem ez nagyon sok embernek nagyon jó, hogy elhangzik.
2: Meg így érzem, hogy nem annyira akarsz magadról beszélni, de még egy icipicit piszkálnálak, mert szerintem olyan jó lenne.
0: Azt az árufeltöltős sztorit
2: mondnál. Igen, ezt mondd el, hogy mit mondtak rólad általánosban, milyen életpályát terveztek neked a tanáraid.
3: és hozzáteszem, hogy nem a tanáraim tervezték, hanem az egész rendszer.
2: Aha. Igen.
3: Én úgy éreztem azért, mert még gyerekként is, hogy a tanáraim valahol drukkolnak, hogy hát, ha megmaradok. Tehát, hogy tehetetlen. Én nem voltam diagnosztizálva semmivel általános iskolába. Én azzal voltam diagnosztizálva, hogy szégyenlős vagyok, és szétszórt. Úgyhogy lehet figyelni a szégyenlős, szétszórt kislányokra, akik nem barátkoznak olyan nagyon sokat. Igen, szétszórt. Én azóta 42 éves koromban nagyon erős ADHD-val is diagnosztizálva lettem. Tehát 42 éves koromban. És ezt így toltam végig, ezt az egész iskolát. Aminek az az eredménye, hogy tulajdonképpen én például rettenetes mennyiséget olvastam, ugye ez az eszképizmusnak egy ilyen Emily Dickinson-i formája gyerekkoromban, mert egyrészt akkor békén hagyott mindenki, és csönd volt körülöttem, másrészt meg hát ugye én szeretek olvasni, na, sokat tanulok belőle, és egy jó tevékenységnek tartom. Még akkor is, hogyha nehéz néha, mert elkalandozik a gondolatom, és egyszerre 8 könyvet olvasok. De az általános iskolában ez nem volt egy értékelhető trúváj. Például ugye, amikor az embernek ugyanaz a matek tanárja, mint a testnevelés tanárja, és negyedszerre veszti el a tornazsákját, és kap matekból egy egyest emiatt, az például egyrészt ugye a gyereknek azért traumás, mert nem érti, hogy most mi történt. Ezt a mai napig nem értem mondjuk, de másrészt meg, hogy folyamatosan, tehát hogy úgy néz ki, mintha matekból volnék hülye. Érted? És közben csak lassú vagyok, meg nem biztos, hogy teljesen ott vagyok az órán, de az történt az általános iskola után, hogy véletlenül külföldön folytattam az iskolázást, és én simán leérettségiztem B-re, azaz 4-esre egy angol érettségi matekból. Mm-hmm. Úgyhogy az általános iskolát hát állítólag erős tanári jóindulattal sikerült abszolválni a természettudományok és matematika terén. Az történt 8-ban, én 75-ben születtem, és mindenki ezen a világon 75-ben született, ezt tudni kell. Úgyhogy amikor az embernek, 75-ben született embernek 38-as a lába, mindenkinek akkor 38-as a lába, és nincs 38-as cipő. Úgyhogy az iskolával is így volt, 1 millió embert kellett beiratni középiskolába 89-ben, úgyhogy elég nagy volt ott a tömeg, és hát engem nem vettek föl gimnáziumba, sehova. Mert például az egyik iskolában az anyukámnak azt mondták a fejem fölött, hogy ők ilyen buta gyerekekkel nem foglalkoznak. Úgyhogy engem fölvettek a kereskedelmi szakközépiskolába, erős protekcióval, köszönöm szépen Ani néni, hogy végre valahova, de tényleg, de egy reménytelen volt, hogy engem középfokú oktatásba elhelyezzen bárki is a hármasaimmal, tehát így
2: Na, kösz, hogy elmondtad.
3: Nem.
0: Akkor neked az volt a szerencsét, hogy külföldre mentél.
3: Simán mákon volt, igen.
0: De mi van, miért? Ott már előre haladottabb hozzáállás volt, vagy vagy a rendszer?
3: Szerintem a rendszer, igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert borzasztó tanulságos lenne, hogyha én erről összefogottabban és nem szubjektíven tudnék beszélni. Ott se tudta még senki, hogy én ADHD-s és autista vagyok, senki, tehát nem volt erről egy papírom. Egyszerűen kevesebben voltunk egy osztályban, informálisabbak voltak az emberek, angolul folyik a tanulás, és sokkal szervezettebb, tehát hogy egy magyar általános iskola egy autista embernek az egy megfejthetetlen rejtély. Ott a szabályokat senki nem írja le, csak úgy tudják. Én nem tudom. Én nem tudtam értelmezni, mai napig nem tudok értelmezni matematika szöveges feladatokat, mert semmi értelmük nincsen számomra. Tehát nem logikusak. Az csak abban a rendszerben működik, ami a magyar általános iskola. Tehát, hogy az egy ilyen külön nyelv, amit én nem biztos, hogy meg tudtam fejteni, és amikor átmentem egy angol nyelven folyó oktatásba, ahhoz képest, hogy nem tudtam semmit angolul, rögtön minden érthető lett, és világos tudtam, hogy mit kell hova tenni, ki voltak írva a dolgok, szabályok voltak, tehát, hogy így sokkal világosabb volt az egész.
0: Ekkor hány éves voltál, Zsuzsa?
3: 14. Mm-hmm. Úgyhogy azt már úgy végeztük el az öcsémmel, aki szintén zenész, hogy folyamatosan azt hallgattuk, hogy a magyar gyerekek milyen okosak. Főleg, akik kerülnek a magyar iskolából, ugye?
2: Kemény.
3: Igen, és akkor utána már így már könnyű volt egyetemre menni, mert akkor úgy, ja, ez rendben volt. Ott már rendben volt minden.
0: Aha. Szerintem ezek, ha nem is konkrétan a művészettel most összefüggő kis előző 10 perc volt, de szerintem ez ennél fontosabb, ez fontos volt szerintem erre.
2: Egyetértek, abszolút.
3: Ez jó, én ezt sokszor mondtam már szülőknek, mert sokszor beszélgettünk, és tök jó fejek a neurotipikus szülők. A szimból környékén ólálkodók, aztán meg plusz, és tökre szeretnék megérteni a gyereküket, és azt, hogy boldogok legyenek, és érvényesüljenek, és szerintem borzasztó megnyugtató látni egy, mit én funkcionálok, na, a társadalomban. Itten vagyok a rádióban.
0: Igen,
2: bár ugye tudnánk beszélgetni arról is, hogy ez a jól funkcionáló szó összetételező.
0: Magasan,
2: igen.
3: Igen.
2: Ugye azt ígértük kvázi a hallgatóinknak, a beharangozónkba, hogy két nagy témáról szeretnénk mindenképp beszélni, aztán még belefér, ami belefér. Ugye az egyik nagy téma, hogy autista embereknek milyen a művészet, amik a jellegzetességei, akkor a másik fő téma lenne az, hogy hogyan jelenik meg az autizmus, és ugye igazából tőled loptunk egy mondatot a beharangozónkba. Most nem keresem elő, de ugye az volt a lényege, hogy, és ebben mondjuk én sose gondoltam igazán bele, hogy az autizmus ábrázolások, amiket ismerünk, annak a nagyon-nagyon döntő többségét neurotipikus emberek. Ugye te használtad ezt a szót, hogy kreálták, ami tök jó szó, és hogy összegyúrták azokból a reakciókból, amik számukra neurotipikusként értelmezhetőek, és ha ezt az ember józanul végig gondolja, akkor teljesen egyértelmű, hogy ebből nyilván csak egy torz végeredmény születhet. Viszont akkor így megnézve, mondjuk tényleg ezeket a klasszikus Rain Man volt az első ilyen nagy, akkor most ez a Sheldon Cooper és az atipikus sorozat, ami, hát azt említetted, hogy rosszul voltál tőle, én nem láttam.
0: Én megnéztem legalább 4 részt.
2: Na, akkor beszélgessetek kérlek egy kicsit nekem az atipikusról, meg ezekről a megjelenítésekről.
0: Az atipikus csak... Ugye azért néztem meg, mert ugye Zsuzsi említett, egyébként nem ismertem ezt a sorozatot, és engem egyébként annyira halálosan nem idegesített föl, így nem érintettként. Az anya szerepe az elég kemény, holott ugye a Jennifer Jason Leigh játszik, aki egy nagyon jó színésznő szerintem, nem tudom, jól mondtam a nevét, de mindegy. Igen, érződik, hogy ez nem egy nagyon árnyalt sorozat, hogy úgy mondjam, de azt hiszem téged ez sokkal jobban idegesített.
2: Ha jól akkor szerintem kezdjük ezzel, mondd el Zsuzsi, hogy milyen baj ezzel a sorozattal.
3: Ja, nekem mi bajom van a sorozattal?
2: Neked mi bajod van vele?
3: Azt nem tudom, hogy van-e vele baj.
2: De neked mi? Hát biztos vagyok benne, hogy én azt gondolom, hogy biztos, hogy van vele baj, ha pont egy autista ember, akiről elvileg szólna, megnézi, és rohadt ideges lesz tőle, akkor szerintem ezzel baj van.
3: Azt hiszem, hogy ott tartunk az autizmus megismerésében, hogy még a rossz PR is PR, tehát hogy örüljünk.
2: Igen, mert ez is egy kérdés, hogy ez most nektek jó-e vagy sem, hogy elkezdtek felszaporodni ezek az ábrázolások, de hát ezeknek a nagy része nem hiteles. Most ez egy nagy kérdés, hogy ez nektek. Titeket hogyan érint egyáltalán?
3: Én arról tudok beszámolni, hogy például engem hogyan érint. Engem úgy érint, hogy senki nem hiszi el, hogy autista vagyok. Hát mert, hogy...
2: Ja. Ha nem nézel ki annak.
3: Ha nem nézel ki
2: annak. Ne haragudjál.
3: Na, reggelenként azért, de... Tehát, hogy van egy ilyen sztereotíp kép, de ez mindenről van, tehát Karenről is van egy sztereotíp kép, hogy ki a Karen, a ilyen feltupírozott hajú amerikai háziasszony, akinek mindig hideg a kávé. Ezek így muszáj, hogy létezzenek szerintem, mert így tudnak az emberek úgy valahogy elnavigálni a világba. Az, hogy most személy szerint nem érzem magam megszólítva, vagy valami nagyon idegesít, azt mondjuk én kikerülöm. Az atipikusról én azért nem tudok beszélni, mert egy rész után én úgy gondoltam, hogy én most megkeresem Jennifer Jason Leigh-t, és megfojtom. Nem őt, mint színésznőt, hanem azt a nem tudom kit, aki ott ő úgy
0: azt az
3: létezik.
0: Oroszlán anyát, aki
3: úgy ez valami nem. Borzasztó ez a mártírkodásod, hogy az ő élete az arról szól, hogy ezt a borzasztó, idegesítő gyereket ő ott minden teljes szívével szereti, és aztán kénytelen egy barisztával összeszűrni a levet, mert aztán... Na, szóval, hogy... De ennyit láttam a barisztánál, azt hiszem, hogy én lekapcsoltam. Tehát, hogy amikor hogy valahogy hogy odamegy egy ilyen pulthoz, és akkor valami kulcs, vagy nem tudom, micsoda, valami... Mindegy, törlöm az agyamból, mert...
0: Mindenesetre ez egyértelmű, hogy ez egy ilyen részben még romkom cucc is, mert ugye tehát ez egy egyszerű valami.
3: Persze, hát itt az emberünk, akinek nem emlékszem a nevére szegényre, biztos van neki neve Tim, mindegy. Ő itt egy eszköz.
0: Aha, igen, de viszont igen, még, szóval amit mondtam, hogy most én, ami után dumáltunk, azt gondoltam, hogy na jó, ez lesz az, amitől is sikoltozva így
3: Értem a Netflix-et. Nem, szerintem nagyon ilyen teljes kávé az egész, szóval ilyen kis nye.
0: De megint csak felmerül az a kérdés, hogy szerintem egy csomó ember egyszerűen nem is tud semmiről, és hogy egy iskolai környezetben mondjuk vannak ilyen gyerekek.
3: És de nem így néznek ki. Szerintem ott piszkálsz, jó helyen piszkálsz. Hogy az autisták egy iskolai környezetben főleg, tehát hogyha egy olyan iskolai környezetet veszünk, ahol vannak integrált autisták, vagy diagnosztizálva, vagy nem, mindegy. Azok már ugye eleve olyan autisták, akik integrálhatónak lettek elkönnyelve, ezért vannak ott, ahol vannak. Aha. De nem ők jelennek meg a sorozatokban, mondjuk talán Sheldon.
2: Róla mit gondolsz, mennyire hiteles?
3: Én szeretem Sheldon. Én szeretem Sheldont, egyrészt ugye nem úgy van, tehát hogy nem... Az a sorozat, ahol nincs kimondva, hogy ő autista. Egyértelműen az, és úgy van fölépítve az egész személyiség. Ugye nyilván egy ilyen sorozatban ilyen darabkákat látunk egy emberből. De szerintem egy szerethető figura, és én azt hiszem, hogy amennyire idegesítő, én is annyira vagyok kb. Idegesítő. Ez nekem például személy szerint fontos, hogy egy autista mondjuk szerethető legyen, és ne az legyen, hogy ő egy ilyen elviselhetetlen valaki. Sheldon szerintem nem teljesen elviselhetetlen, oké, néha idegesítő, de ki nem az. A többiek is.
2: Nekem az nagyon katartikus volt, hogy azt írtad, amikor így több ilyen ábrázolást végigvettél, mindenféléket, és hogy azt írtad, hogy még a jók is, és akkor mondtál pár példát, hogy a H. János, a Géza gyerek az milyen finoman van megírva átérzéssel, meg még mondtál több példát, aminek a nagy részét én nem ismertem egyébként, és akkor azt írtad, és ez nekem tényleg megrázó volt, hogy még a jó ábrázolások se mennek túl általában azon, hogy az autizmus mint valami hibás működést, és annak a tragédiáját, és a nehézségeit mutassák be. Tehát amikről pedig ebben már a mostani műsorban is egy csomó olyanról volt szó, ami értékelhető pozitívan és negatívan is, tehát hogy eltérések az átlagoshoz képest, de egyáltalán nem egyértelmű, hogy most ez negatív vagy pozitív, mert innen nézve, onnan nézve, és szóval ez nekem durva volt ezzel így szembesülni, hogy még a jó ábrázolások is igazából megmaradnak a negatívnál, de én ebben a kérdésben egyébként tök optimista vagyok, hogy ez egy fejlődési folyamatnak talán az eleje. Mit gondolsz?
3: Volt már szó a kettős empátia elméletről itt?
2: Nem, úgyhogy kérlek.
3: Akkor a kettős empátia elméletet, mert az kihat mindenre, ami tulajdonképpen egy új, vagy hát egy újabb irányzat lehet. Ezt leginkább Damien Miltonnál lehet olvasni, ezt a kettős empátia elméletet. Az a lényege, hogy ugye sokszor külső szemmel úgy van leírva az autista ember, mint akinek nincsen, aki nem érti meg a környezetét. Jó, tehát itt a megértésről van szó. Most felejtsük el az idegesítést, de a megértés hiányáról van szó. És Damien Miltonnál van nagyon szépen kifejtve, hogy ez kölcsönös. Ez a kettős empátia elmélete, hogy az egy dolog, hogy az autista ember nem érti meg a többségi társadalom működését, vagy ugye néha az autizmussal jár feldolgozási képesség, vagy végrehajtó működés, zavar. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, ami miatt nehezen működünk abban a társadalomban, ahol többen vannak azok, akik nem olyanok, mint mi. De ez fordítottan is így van. És miután a többségi társadalomnak az összes ilyen szerkezete, rendszere úgy van fölépítve, hogy a többségi társadalom, egyébként szerintem nem, mert egyértelműen a többségi társadalom is patológiás lassan.
2: Az.
3: A saját maga által kialakított társadalomtól, de van egy ilyen társadalom, és onnan nézve az autista ember nincs megértve. Tehát ott is van egy megértési deficit. És ez borzasztó frusztráló az autistáknak. Tehát ez szerintem tök jó nyitó gondolat minden ilyen megértéshez, és az autisták külső szemmel való leírásához, hogy nem, nincs megértés, ott van egy ilyen deficit, és nem az autista részéről. És nekem ez mindig a nyelven leírható a legjobban, egyszerűen nem beszéljük egymás nyelvét. Nem ugyanazokat a szavakat használjuk, nem ugyanazokat a fogalmakat használjuk dolgok leírására, felfogására, tehát, hogy ez ezért, például...
2: Bocsánat, hogy közbevágok, csak annyira ide kapcsolódik, hogy ezért bámulatos a költészet nekem, igen. És hogy Emily ezt választotta pont ezért.
3: Igen.
2: Meg hogy azt érzem, hogy a művészet lehet az egyik legerősebb híd. Amin át lehet közlekedni egyik világból a másikba.
3: Abszolút, és a vizuális művészeteket is idehúznám, tehát hogy meg hát a film természetesen, és akkor mondjuk nem a Szia nevezető szája, Szia, nem tudom, hogy mondja a nevét, Sing című filme, ami a másik számomra borzasztóan idegesítő.
2: Nem ismerem.
3: Nem néztem meg. Hát ő elvileg egy autista, valamilyen, nem tudom, ilyen óriási banzáj a film, hogy autistáról szól. Van benne ének-tánc, én 1,5 percig bírtam. Pedig az állítólag az én lelkemre ottan rímelt, de nem. Tehát, hogy nem. Olyan zajos és kavalkádos volt, hogy egyszerűen lekapcsoltam. Nem tudok róla nyilatkozni, de elég sok negatív kritikát kapott, el is tűnt a sülyeztőbe, mert hogy sikerült egy neurotipikus színésznővel eljátszatnia ezt az autista hősnőt, és nem sikerült jól állítólag, de mondom, nem tudok róla nyilatkozni, mert
2: jó.
3: Nem bírtam elviselni.
0: És van olyan, amit kifejezetten szerettél, vagy mondjuk legalábbis nem neurotipikus színész játszotta el?
3: Én szerintem ez a most a community-ra vagyok rá csavarodva, úgyhogy erről, mert annyira, tehát hogy ott nem a színész, nem a szereplő az, ami fontos, hanem maga, ahogy meg van írva. Uh-huh. Egyes epizódok, ez is ilyen epizódokra szétesik az egész, mert nincs egy ilyen nagy overarching, nem tudom, hogy mondják. Uh-huh. Ilyen valami nagy, grandiózus narratíva. Egy sorozat, ilyen kis jópofa hülyeség, viszont iszonyú jó, ilyen hivatkozások, meg kereszthivatkozások, meg mindenek vannak benne, úgyhogy én ezt például nagyon élvezem.
2: Nekem az is egy tök fontos gondolat, ezt is te írtad, vagy gondolkodtál erről, hogy úristen, mit akartam mondani? Azt tudom, hogy a testről és lélekről akartam behozni egy kicsit, mert az ugye felmerült múltkor. Ja, igen, igen, tudom, mit akartam mondani, csak annyi, hogy te mondtad azt, hogy tök fontos megnézni azt, amikor egy autizmus ábrázolással találkozunk, hogy mi volt vele a célja a készítőknek.
3: Igen.
2: Az is tök érdekes volt, hogy akkor testről és lélekről szóba került. Elmondanád, hogy neked mi volt a benyomásod? Ugye itt nem hangzik el, hogy autista a főhősnő,
3: igen.
2: De azt hiszem, hogy, és ez is érdekes, hogy nagyon keveset tudunk átlag emberek az autizmusról, nagyon-nagyon keveset, és amik keveset tudunk, az is sokszor téves információ, és mégis szinte minden ismerősöm beazonosított, hogy na, az egy autista szereplő. Uh-huh. Erről mi az?
3: Ez tök érdekes. Aha. Ez tényleg nagyon érdekes. Nekem az a film például iszonyatosan jó volt vizuálisan, ahogy ezek a képek működnek, és az egész néha így be van lassulva, és ilyen furcsa színe van. Szóval az sokáig tudnám nézni, csak azért, mert a képileg ilyen jó, szenzorosan jó dolog. És a hangok is jók benne. Ez a robotszerűség, ez nekem nem, nekem személy szerint azért nem feküdt, mert amilyen autistákat én ismerek, egyikük se ilyen. Senki nem ilyen érzelmetlen robot. Sőt, gesztikulálunk, és nagy, hogyha a speciális érdeklődésünkben megy a dolog, például most nézd meg, mennyit beszélek, akkor borzasztó szenvedélyesen tudunk beszélni csomó dolog. Tehát, hogy ez a hűvös ilyen robotszerűség, ez nehéz. Biztos annak is tűnök néha.
2: De ez nekem most azért iszonyú érdekes, és nagyon kíváncsiak, Sári, hogy te mit mondasz erről, mert nekem a legkevésbé se volt robotszerű ez a szereplő, és a legkevésbé se volt érzelemmentes. Én pont igen. Azt éreztem, hogy eszméletlen sok érzelem van benne, csak az egész végtelenül le van folytva.
3: Uh-huh. Aha, mondasz.
2: És ezért vagyok kíváncsi, hogy Sári, te hogy láttad?
0: Ja. Nem tudom, valahogy... Ilyen nagyon vivid élményeim nincsenek ezzel a filmen. Nem jelenti azt, hogy nem szerettem, és megnéztem, és szerintem tévén láttam, szóval nem moziban.
3: Uh-huh. Meg kéne nézni.
0: Uh-huh. Szóval ezért én nem igazán tudom. Nekem a maga férfi szereplő maradt meg nagyon, és neki így reakciója, amik szintén szerintem nem... Biztos, hogy neurotipikus.
2: Ő nem színész, ugye?
0: Igen, igen, talán igen, azért
2: az ott
0: volt
2: szerintem...
0: annyira hiteles, vagy nem is tudom.
3: Igen. Nekem is a férfi szereplő volt valahogy az, akivel így tudtam azonosulni jobban. A nő az, nem tudom, sok vagy kevés, vagy nem tudom, valami, nem tudom mi volt. Különben nagyon régen láttam, amikor kijött, úgyhogy
2: ez nekem
3: meg kéne nézni.
2: Nekem ez baromi érdekes, hogy akkor a neurotipikusok így örülnek, hogy felismertem, hogy ez egy autista szereplő, értek hozzá, igen, igen, igen, és akkor egy autista ember megnézi, és így jó a film, de hogy egyébként nem ilyenek az autisták. Csak hogy akkor itt valami nagyon el van csúszva.
3: Ugye, szerintem minden autista más, mert minden nem autista is más. Igen. Hát most ő ilyen. Hát, hogy...
0: Erről még egy kicsit talán beszélhetnénk, hogy igen, hogy van nagyon sokféle, és hogy iszonyatosan nehéz ábrázolni. Nem biztos, hogy a sorozatíróknak feltétlenül hibájuk, hogy ezt így képtelenség gyakorlatilag így ábrázolni, mert nagyon sokféle ember van, neurotipikus és neurodiverz is, és ezért...
3: Abszolút.
0: De hogy akkor mégis múltkor beszéltünk arról, hogy akkor az első ember ami az első ilyen ábrázolása volt egy autista embernek egy filmvásznon, hogy akkor az most jó, hogy volt, vagy nem jó?
3: Hát...
0: Az is nagyon sarkos volt.
3: Nagyon sarkos volt, igen. Szerintem nem tudok úgy gondolni rá, hogy az rossz, hogy volt. De abban a kulturális közegbe kell belehelyezni, amikor az készült. Most elég bénának tűnne, lássuk be.
0: Igen.
3: Tehát, hogy ja, ennél most már többet tudunk, de hát ez akkor szerintem pontos film volt, és Dustin Hoffman meggyőzően játszott egy olyan azt az autistát, akit játszott. Uh-huh. Most azt, hogy utána a külvilág úgy dönt, hogy minden autista ilyen, arról nem tehet a film. Nyilván erre föl kellett készülni valamilyen szinten, de hát nem tudom, hogy mennyire volt az ő céljuk az, hogy bemutassanak egy autistát. Igazából ott Tom Cruise volt szintén meg az ő kapcsolatuk a fontos. Mm. Tehát, hogy ott se az autistának az érzései voltak fontosak. Mm. Tehát, hogy...
0: De igen, ott végül is a Tom Cruise volt a lényeg, hogy mennyire uh-huh. sikerül az elején egy ilyen furcsa averzióból átmenni egy testvéri szeretetbe.
3: Igen, de közben nem tudjuk, hogy Raymond mit érez. Tehát, hogy ő, az nem, az mindegy. Mm. Nem lényeges. Dolgokat csinál. Úgyhogy igen, most már nem volna nyerő film, de szerintem akkor fontos volt, és egy csomó olyan dolognak adott teret utána a későbbiekben, amik így hivatkoztak rá. Most az, hogy hogyan használják föl ezt a filmet később, hát az arra nincs, nem tudja befolyásolni az eredeti film.
2: Róla mi gondolsz, ez most csak úgy eszembe jut, hogy ha mondjuk autizmusról oktatnál embereket, hogy vannak olyan művészeti alkotások, amik alkalmasak lehetnek erre? Egyébként Emily Dickinson szerintem igen, tehát például ez a szenzoros túl, nem tudom, minek nevezzem, minek nevezitek ezt, szenzoros túl?
3: Én túltöltésnek
2: túltöltés.
3: Hívom, de ez nem biztos, hogy a legjobb szóra.
2: Meg igazából az első téma, bocs, csak annyi, hogy végül is nem beszéltünk még egy szót se például Lewis Carrollról, és most ezt csak azért mondom, mert nagyon izgi, hogy ezekről még egy kicsit beszélhetnek, és most ezt a két nagy altémát össze is tudjuk itt kapcsolni egy kicsit szerintem, hogy hogyan jelenik meg az autizmus, hogyan lehet erről beszélgetni.
3: Igen, mert ez két óriási téma, az egyik az, hogy hogyan jelennek meg az autista emberek a művészetben, illetve hogyan jelenik meg az ő belső világuk a saját művészetükben. Egyébként erre én találtam valamit, amiben teljesen belemélyedtem. Az egyik, tehát hogy így a vizuális művészetek kapcsán fölmerült ez az outsider art, amit mindenki googlizzon meg. Az outsider art az egy, szerintem ugye zenében is van outsider music, olyan dolog, ami fittyet hány a konvenciókra, és furcsa. Vállalja azt, hogy furi, hogy kacifántos, hogy béna, hogy zavarba ejtő, hogy queer, hogy más. És ez mind az outsider artba van bezsuppolva, és olvastam egy cikket arról, hogy az outsider art, az franciául ez az art brut, az abban tulajdonképpen lehet akár egy ilyen alcsoport, az autistic art, tehát az autista művészet, amit azt írja ez egyébként kardinál, valamilyen kardinál, ez a cikk, amit olvastam, mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy azt írja, hogy tulajdonképpen egy elképzelt magánvilágokról, ami másnak érthetetlennek tűnik, idegennek, visszataszítónak, ezeket ábrázolja, tehát hogy nem feltétlenül autista művészek, hanem ez egy olyan művészet, ami felvállalja ezeket a belső világoknak az ábrázolását, tekintet nélkül arra, hogy mit gondol erről a külvilág, meg a befogadó. És ez azért volt nagyon érdekes nekem, mert az Emily Dickinsonról is ezt írják, hogy őt nem érdekelte, hogy megértik-e. Nem úgy írta a verseit, hogy te majd megértsed az ő autista lelkét. Ő leírta azt, amit ő érzett, és nem, és hát ugye az ő munkája az halála utánig egy dobozban ücsörgött, ilyen kis szalagokkal összekötött kötetecskékben.
2: Én azt olvastam róla, remélem, hogy igaz, mert csak így nem volt annyira hiteles forrás, ez se, hanem a NET, hogy az Emily Dickinson még egészen fiatalon elküldte pár versét valamilyen folyóiratnak, és hogy azt a választ kapta, hogy ezek nagyon jók, de hogy mivel nem lehet őket beskatujázni semmelyik akkor aktuális trendbe, ezért sajnos köszönik, nem kérik őket, ami egy elképesztően érdekes válasz, és én azt olvastam, hogy ez volt első és utolsó próbálkozása, hogy küldje valahova, vagy talán egy-kettő volt, de hogy egy-két verse jelent meg ugye csak életében, igen, és az is elnéve, vagy nem a saját nevén, nem hát tudom,
3: igen,
2: vagy név nélkül.
3: Igazából ő megpróbált, volt ez a, most akarom mondani gyorsan, Higginson, ez a Higginson nevezetű fószer, akinek ő küldözgetett később, és ő egy kiadó volt, tehát hogy ő nem kiadásra küldte a verseit, hanem ő levelezett ezzel az emberrel. És ezt keresem éppen, mert van nekem egy nagyon érdekes szövegem erről. Tulajdonképpen, igen, megkapta azt a visszajelzést ugye kiadótól, hogy bizarr. Aha. Egész konkrétan ezt mondták. Nem lesz ebből kiadhatóság, hogyha nem vállalja be ezeket a költői konvenciókat. És hogy menjen szépen haza, és nézzen a lelkébe, és akkor majd írjon olyan verseket, amik érdeklik az embereket. És ő ezt úgy kezdte el csinálni, hogy elkezdett ezzel a Higginsonnal levelezni, és igen, leírta, hogy milyennek látja Emily Dickinsont. Ezt írja a nővérének. A Wolfszik néhány mókás dolgot írta különböző vendégek számára. Számomra egy képzeletbeli levelet, az én részben félnótás Amherst-i poétanőmtől, aki így írja alá magát nekem, az ön tanítványa. Nota bene, most Marynek ír, és elküldött neki egy Emerson kötetet, egy kis gránit könyvet az ön számára, hogy támaszkodjon rá, ezt idézőjelbe tette. Tehát, hogy ez az ember félnótás Amherst-i poétanőnek nevezítető, és beszél róla így. Uh-huh. Ez bolond. Ez a nő teljesen, és ő ilyen kis parti trükké lett redukálva a poétanő, és mindeközben azt hiszem, hogy minden nap írt neki mindenféle verseket, töredékeket, stb. Viszont, amiket visszakapott, és ez nagyon érdekes, és ez itt kanyarodok vissza arra, amit kérdeztél, hogy amit visszakapott visszacsatolást Higginsonról, aki egy elég konzervatív ember volt, egyáltalán nem vette figyelembe. Nem. Ő nem így írt. Nem ezeknek az embereknek írt, ő nem. Ő tanulni akart, de nem.
2: Hál' Istennek.
3: Nem. Egyébként Károlyi Ami írta, hogy hál' Istennek, igen. hogy nem figyelt oda rá. És ez például az Outsider Artra is...
0: Ez annyira jó, hogy ezt a hoztad, Zsuzsi, azóta ezzel gondolkozom. Egyébként igen. Ez a Roger Cardinal, aki...
3: Igen, idézte. Roger, na.
0: Igen, igen. Igen, mert hogy foglalkoztunk, hát műsorokon keresztül is foglalkoztunk ezzel, meg így amúgy is, és nem tudom, millió dolog eszembe jutott róla, de nem, most nem jutott volna egy eszembe bekapcsolni, de hát ez, abszolút ez, mert hogy bele tartozik. Valahogy úgy definiáltuk, vagy úgy azzal kapcsolatban beszéltünk róla, hogy olyan művészek, akik ugye nem tartoznak, vagy nem sorolják magukat be a aktuális kánonba,
3: igen,
0: és nincsen végzettségük,
3: igen,
0: tehát nem művész végzettségűek. És akkor ezzel kapcsolatban még millió kategóriáról beszéltünk, mert ugye van az art singulier, az meg az, amikor, az nem az art brut, uh-huh, meg nem az outsider art, hanem az, amikor egy közösségen belül, tehát mondjuk pszichiátriai betegek, egyedül nem, de közösségen belül mondjuk egy ilyen community art centerben alkotnak. Az például az art szimbóliát. De hogy igen, hogy mindenféle árt van, és akkor addig jó, amíg nincs benne a kánon, és akkor egyszer csak benne lesz, és akkor már így gondolkozik az ember, na jó, akkor most meg micsoda. És akkor az is a kérdés ugye mindig, hogy hát, hogy ezeknek az elismerése ugye sohasem független attól, hogy ki csinálja. Neurotipikus művészeknél pedig ugye nem, mert ott megtekintesz egy művet, és el tudsz vonatkoztatni a művésztől is. És ezekben az esetekben általában a művésszel együtt nézi az ember a művet is. Szóval ez nagyon érdekes kérdések ezek.
3: Ez az irodalomban is érdekes, mert pont lehet, hogy nem szorosan kapcsolódik, de pont én meg ezen gondolkoztam, hogy miután elolvassa Julie Brown-nál az ember azt, hogy Emily Dickinson autista volt, és utána nekiálltam, én megnéztem Károly, ami elég sokat írt róla, mert ő sokat fordított is, Bolobás Enikő is írt róla, tehát hogy van egy csomó ilyen, hát ilyen literary criticism, tehát egy irodalom elmélet, irodalom kritika róla, és hogy tulajdonképpen azokat olvasni, amiben így elmagyarázzák, ugye, hogy ő most egy transzcendentalista, vagy a puritanizmus utolsó hangjai, vagy a nem tudom micsoda, szinte így fölbomlasztja ez a tudás ezeket az elképzeléseket Emily Dickinsonról. Viszont egy nagyon sokszor meg annyira lehet látni, hogy látszanak ezek a dolgok, ezek a koncepciók, látszanak az ő művében, ott vannak, látszanak neurotipikus irodalmároknak is, hiszen leírja ezeket a jelenségeket, Károly Ami is, Bolobás Enikő is, csak éppen nem, nincs odaírva, hogy mindez azért érdekes, mert ez azért volt, mert autista volt. Tehát, hogy egy csomó ilyen dolog, ami ilyen összefüggéstelennek tűnik, egyszer csak értelmet nyer azáltal, hogy így rátesszük ezt az autista tudást. És ez szerintem borzasztó érdekes volt irodalomkritikát olvasni Emily Dickinsonról, olyanok tollából, akik nem voltak tudatában, vagy nem érdekelte őket, hogy ő egy autista költő volt. Tehát, hogy maga a befogadóknak a szavait olvasni ezzel a tudással érdekes.
2: Én egy kicsit kérdeznélek a szószerintiségről, mert hogy szokták azt mondani az autista emberekről, hogy jellemző az, hogy szó szerint értitek a szavakat. És akkor ugye erről múltkor beszélgettünk egy kicsit, hogy a Lewis Carroll, Alice csoda országa, az tele van ilyen poénokkal, és Lici majd mondjál párat. Csak ez nekem azért volt baromi érdekes, mert az Emily Dickinsonnal kapcsolatban konkrétan, mert hogy neki aztán tényleg olyanok a versei, hogy egy millió értelmezés ahhoz, hogy valahogy vissza tud adni. Na mindegy, amit akarok mondani, az, hogy nekem ez teljesen paradox, de gyönyörű, hogy idézek egyet a tesójától. Jó, rövid? Egy pillanat, ezt kiírtam, olyan szép. Meg amúgy is nagyon érdekes a testvérei szerepe az életében, mert a húgának is nagy szerepe volt, meg a bátyjának is. Egy pillanat, gyár. Igen. Csak a legvégét idézem, mert nem akarom húzni az időt, szóval ugye Austin egy éve volt csak idősebbnél a bátyja, azt írta, hogy közvetlenül úgy látta a dolgokat, ahogy voltak, gyűlölte az átverést. Ez annak fényében érdekes, hogy közvetlenül látja a dolgokat, és közben meg mégis kapunk egy olyan költészetet, ami hát minden csak közvetlennek nem tűnik, hanem egy ilyen százezerszeresen közvetett, mindenen átszűrt, nem tudom, hogy fogalmazzam meg, de talán értitek.
3: Csak rengeteg, szerintem körülbelül 50 és 70 között van azoknak a gondolatoknak a száma, amit elindult a fejembe, és itt gombolyodik lefele. Nem tudom, hogy ez hogy működik, sokat gondolkozom rajta, főleg azért, mert ki vagyok téve a gyerekemnek, aki semmi mással nem foglalkozik, csak én iszonyatos szóviceket gyárt. Igen, ez ugyanolyan paradox, mint ahogy az elképzeled az autistákat, akik nem beszélnek, és utána ilyen gyönyörű dolgokat írnak. de most nem arról beszélek, mint én, aki folyamatosan beszél, hanem mondjuk, mint Emily Dickinson, ő nem beszélt emberekkel szívesen. Nem tudom, azt se, hogy ez a hihetetlen érzék a metaforákhoz, a szimbólumokhoz, a szinesztéziához, a színek dokéhoz, tehát ezek mind ilyen költői eszközök, amiket én csak úgy tudok elképzelni, hogy neurotipikusan ezeket az emberek így használják, és Emily Dickinsonnál meg én úgy érzem, hogy ő ezeket megéli. És innentől kezdve van értelme annak, amit mondtál, hogy ő ezeket a dolgokat, amik körülveszik,

0: leírni, hogy metafora, meg szinesztézia. Szinesztézia, amikor a hangok és a színek és a látvány és a zajok összekeverednek és egymással így kapcsolatba lépnek az ember agyába, amikor egy bizonyos hang hallatán egy szín jelenik meg az ember agyába például. Tehát ugye ezt ő érzékeli, neki ilyen a világ.
1: Még a Lewis Carrollról egy picit akkor megtennéd, hogy beszélsz egy pár példát, mondanál erre a szó szerint értjük, mégse szó szerint értjük erre a paradoxonra, amit most elmondtál, igen, és nála is megjelenik, csak egész máshogy.
0: Lewis Carroll vicces. Nagyon sok autista, nagyon vicces. Egyébként javaslom az Asperger's Are Us nevezeti sorozatot, ami egy autista komikus csoportnak a turnéjáról szól, konkrétan reality show. Viccesek. És a legtöbb vicces autista, akit ismerek, beleértve az én 11 évesemet is, a nyelvvel viccelődik. És nagyon sokszor az a gyökere ezeknek a vicceknek, hogy a szavak különböző dolgokat jelenthetnek, illetve különböző képek jelennek meg az agyunkban különböző szavakról. Próbálom normálisan elmondani, hogy érthető legyen. Tehát például Lewis Carrollnál ez úgy jelenik meg, hogy ha elképzeljük, hogy kiül ott a teázó, tea party, a Mad Hatter's Tea Party. Azok az emberek, akik ott körülülik az asztalt, vagy hát nem emberek, ők állatok is, azok mind ilyen angol szólásmondások, azt hiszem, ezek szólásmondásoknak hívják őket, ugye? Azoknak a főszereplői. Tehát, hogy a Mad Hatter, az az őrült kalapos, nem tudom magyarul, kalapos, hogy hogy van a szövegben, de az például onnan származik, hogy viktoriánus korban a kalaposok egy bizonyos kémiai anyagot nagyon sokszor használtak, és ez pedig a higany volt, amitől az ember egy kicsit zavarttá válik. Elég degeneratív, hogyha nagyon sokáig ki vagy téve higanynak, és ezt egyébként a viktoriánus kalaposok úgy próbálták elkerülni, ezt a köztudott dolgot, hogy saját kalapjukba higanyt tettek, hogy ki legyenek téve folyamatosan a higanynak, és ne őrüljenek meg. Ezt nem tudom, hogy mennyire működött annó, de minden esetre lett egy ilyen szólásmondás, amire azt mondták, hogy ha valaki hülyén viselkedett, hogy már ez a háca, hogy bolond, mint egy kalapos. Uh-huh. És például ő egy szereplő. Mind képpé vált szólások. Szó szerint vett szólások. Uh-huh. Megtestesült ilyen mondások. Úgyhogy ez például Lewis Carrollnál ez borzasztó izgi. Uh-huh. A másik nagy kedvencem az a mock turtle soup. Az a hamis, tehát hogy van benne egy hamis teknős, a mock turtle. És ez onnan jött, hogy a teknőc leves, ez ugye egy nagyon drága finomság, és ezért létezett egy mock turtle soup, hamis teknőc leves, és nyilván ezen logika alapján, ugye Lewis Carroll feltételezte, hogy létezik mock turtle is, hiszen abból készül a hamis teknőc leves, a hamis teknőcből. Egyébként tök fura, hogy így működik, mert nekünk van egy kutyánk, a Parádé, aminek a nevét nem tudja kimondani a férjem. Úgyhogy elneveztem Parcsinak, amit a kutya még ért, de a férjem is ki tudja mondani. De miután a Parcsi úgy hangzik, mint a Karcsi, ezért én a Parcsit nem tudom Parcsinak hívni, csak Párolynak, hiszen az lehet az ő neve, hogy Párolj. Abból lett Parcsi. Jó, tehát, hogy ez így működik szerintem Lewis Carrollnál is, és ez leküzdhetetlen, így működik az agyunk. Kicsit divinyós.
1: Fú, Zsuzsi, nagyon hosszan tudnánk még veled beszélgetni.
0: Szerintem igen. Úgyhogy elnézést, hogy sokat beszélek mindenről egyszer.
2: Hát akkor nem marad más hátra, mint megköszönni, hogy itt voltál velünk. Tényleg nagy élmény volt. Szerintem nagyon-nagyon sok mindenről volt szó, minden szempontban nagyon fontos.

és nem csak a művészet, irodalom és költészettel kapcsolatos dolgok. Igen, még egyszer köszönjük, Zsuzsi, hogy itt voltál. Akkor hát a műsort vezette Sári és Aga, a Parád kollektívától. A pultnál most nem is ült, mert felvételről mentünk. És köszönjük, hogy velünk voltatok. 2 hét múlva találkozunk, és addig is ne felejtsétek, aki kíváncsi, aranyat lel, special defect, hallgatni arany.

shit. Yo, where the beat go? Bring that shit back, nigga.

Check the check.